naš kurdu kurdistanera. Užme forte nu, esi kut vizjana nuda. Deme shinu didishin, gerekam gellek. Bikev nevi dozeda, uan dozat nabar nedin. Zilan, ari zilan.